Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Kattanj ránk!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. I wanna give you devotion.

0: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Hyper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: You want to dance?
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Exploration of space.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

0: Sláger DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: You feel yourself the real dance fighter.

Na, hello, mindenkinek kellemetesen szép délőtöt kívánok, itt a Boriszkát halljátok élőben, egyenesben, egészségben, nem görbén. Remélem senki sem kapott még hőgutaütést, ezért hoztam egy kellemes kis ébren életben tartó zenéket. Egészséges napot kívánok, szerda délelőtt egészen délig most, Tatuszkóval, Indiánvinával, nyitom a sort, jó szórakozást, és persze tudjátok, ez itt a Super DJ Radio.

szépen azért lassan ébredeznek az írók, a writingok, Raising and Misi-re nekem, a szóval is hallom, hogy kipihentednek a dűd neked, a Super Radio, Misi, szervusz, szervusz, Misi, Raising and Misi-nek is kellemes szétnapot kívánok, aztán DJ Smogul is írja, hú, konyhaszerelést csinálsz, ahó! Ilyenkor nagyon-nagyon jó, hát azért én minden drukkolok neked, hogy minden fajnul sikerüljön. Egyébként remélem, hogy nem túl sok mesterembert hívtam el, annál többek kerül, és annál többet kell utánuk ugye javítani. Kitartás neked, Smogur, köszönjük szépen, hogy itt vagy, és hallgatón között üdvözöletlek most téged is kivételesen. Aztán Mazsi kisasszony, neki szétlapot kívánok, munka közben hallgatózik ő is, úgyhogy good vibe jobs! Budai Zoli úr, Nagy Kátára, olyan messze van innen, mint Nagy Káta. Ami egyébként szabad napon hallgat, úgyhogy hát kellemes szabít egyébként. De... aztán itt van Bali úr írása, hogy ír nekem, vigyázzatok magatokra, üdv alu, Bálint DJ Balok innen a Toyota M5-ből, a fényező műhelyből, neked pedig derékfájós mentes napot kívánok. Ja, de közben itt így ész maga, azért nem annyira nagyon rossz helyen szereli ám azt a konyhát, mert háttérben ott úszkál a Balaton magát.

Sulci barátom is a hallgatók között van jelen pillanatban, hiszen éppen dolgozik. Azt mondja, kezd be, bossz, és itt vagyok, azt mondja, M6P-ről hadafelé. Milyen az út arrafelé? Majd nyilatkozzál egy-két szóval, kedves Sulci, akár üzenetben. Egyébként tudod, hogy Kispál és a Boltnak volt egy nagyon-nagyon érdekes, eldöntendő dolga, mi fontos, hogy legyen a Pécsi szál, vagy pedig Szécsi Pál.

éppen a munkafrontján fáradoztok sokan, kedves barátaim, hogy üdvük Komáromi Ipari Parkból, jó reggel, kérjük a Bődi Szabi úr, neked is kellemesen jó utat, és akadálymentes forgalmat, mindenképpen hajd a cuki, azt mondja, Sulci, M6 hibátlan, mint te. Köszönöm az indokolatlan hype-ot.

csak nézzük a humor koborkákat. Amolyan beginning jelleggel. Egy nőnek van egy macskája, akit hát imád, a cicát nagyon szereti. Ezt a cég, ahol dolgozik, külföldi küldi pár napra. Ahogy odaért, fölírja a telefonon a férjét. Mi újságot, drágám? Hát megdöglött a macskád. Szívem, azért tudod, hogy mennyire imádtam, mondhatod volna szebben. Például, hogy a micike fölmászott a tetőre, beszorult az ereszbe, de már nem tudtátok megmenteni, mert mire felértetek, a micikében nem volt élet. Néhány hónap múlva nő megint odaadozik a hazatelefonál. Na mi újság otthon, drága? Úgy kezdődött, hogy anyukát fölmászott a tetőre. Egy cuki, nem? Ez igazi tényleg. Van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csúnya rossz vicc jutott eszembe ezzel kapcsolatban, mindenkitől elnézést kérek. Szóval ez a vicc még onnan számozik, amikor még volt kötelező magyar sorkatonaság. És hát ugye nem az érzelmektől hűtötten emberek érzékenyítésére szolgál a dolog volt, ugye tudjuk milyen volt a hadsereg, ami ugye kocka volt, az gurítottuk, ami pedig egy henger volt, azt pedig vittük. Na de, mi volt? Fiatal honvéd srácnak, Szabó honvédnak meghalik az édesanyja, elmúlik ebből az árnyék világból, és mondja az ezredes kiképzőnek, hogy őrmester, Szabó honvédnak adja tudomására, hogy meghalt az édesanyja, próbálja meg normálisan valahogy ilyen emberhez méltóan, ne úgy, hogy katonaságnál, tehát egy kicsit érzékenyebben, nehogy baj legyen. Jó. Katonák sorakozó, ez ennyi az őrmester. Akinek él az édesanyja, az lépjen egy lépést előre, Szabó maga maradjon. Hát ugye ez is egyfajta érzékenyítés, felekád. Na tudjuk, hogy miért ül a félkező kopasz mellé a színházba? Hogy tudjon tapsolni, meg ne próbáljátok. Tehát megláttam egy lánt, és azonnal beleszerettem, csak nehogy azt mondta, hogy feleséggel akarod venni. Ránéztem még egyszer. Nagyon szép. Nagyon gonoszak vagytok.

Ennél írja nekem, hogy szilabor és kózat Dániás pilóta nagyon-nagyon jó volt, kicsit táncizás munka közben. Nagyon szeretem én is egyébként, nagyon-nagyon jók ezek a pornográfikus kollaborációk. Mostani műsorban már nem, de megpróbálom nektek majd valamikor azért ezt a újat is lejátszani. Encsike, kellemes szét napot kívánok, szia kedves Boriszka, sziasztok, szuperek, itt vagyok ám, és figyelek, küldelek, csodás napot kívánok mindenkinek, kellemes hűvösebb időt, hát a mástami klímaszobában, hát igen, puccsika Encsike, szervusz kedves Encsike, ne kapjál hőgutaütést, tese. Mondtam ezt a gyerekkoromban, úgy értettem, hogy butaütés, nem tudom mi ez a guta. És nekem teljesen egyértelmű volt, hogyha valaki akart vele a fejedre, akkor te buta leszel, tehát elneveztem butaütésnek.

kisasszonynak is kellene, mert szét napot kívánok! Ma is kint, mint általában, kezdtek sok folyadékot inni, kedves Rita, jó utána hallgatást kívánok is mindenkinek, Sörkő Zsóci úrnak is vidámságosat kívánok! Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó délelőtt, jó estét, jó éjszakát, ahogy éppen nézi magát mindegyikötök! Aztán úgy vagyok, ha házére nekünk házi mester, jobban ébreszt a rímen, mint a kb. Húha! Ez valami vers akar lenni, na figyeljétek! Ilyen Szabó Lőrincesben jó lesz? Újra itt vagyok a házé, jobban ébreszt a rímen, mint a kávé. Szerintem rég jártam nálad, de már be is fogtam a számot, jó? Na de jó zenéket, Tóly Boris és felemelek kezd, mint Akropolis. Vidám szétlapot kívánok mindenkinek. Házé úr, nagyon szép volt a vers mindenkinek. Köszönöm szépen a rímet, nyaljad meg a finom fagyit. És most nagyon elengedtem egy viccet azért, pedig ugye

ha még nem ott vagy, akkor még hello, nagy kanizsán, persze. Arra megy a vonat is. Na jó a gőzös. Nagyon-nagyon meleg lesz, mert közben nekem Misi úr, 12 van, majd mondok mindjárt időjárás előre jelzést.

Ilyenkor a Morgus Júliszal is élnék. Nem tudom, figyeljétek a VB-t, a világbajnokságot, ugye? Nem a vörösborra gondoltam. És hogy tetszenek a meccsek, hogyha nézitek? Bele-bele nézek némelyikbe. Két dolog maradt meg bennem, ami nekem nagyon nem tetszik. Ez egy tényleg most már szinte nem is tudom minek szelektálni, mert olyan hát együttesek is kerülnek elő, akik hát tulajdonképpen úgy jutnak bele a rengeteg csoport sorsolás után, hogy hát azért normálisabb VB-re régebben ki nem juthattak volna. De aztán így olyan csatákat lehet látni egyenlőtlenül, hogy mit tudom én a top válogatottnak, hogy egyetlen egy csatára többek elő, mint az egész ellenfél összes költségvetése repülőstől. Tehát, hogy így nem nagyon van egyenlő küzdelemre lehetőség. És van, és az a legszörnyűbb az egész dologban, ugye, hogy hát a papírforma érvényesül, ami nagyon jó, meg tök jó, csak nem erről kéne szólni ennek a sportnak, hanem ugye a legjobb győzni. Így viszont egy csomó egyébként nagyon-nagyon jó csapat kerül háttérbe, mert ugye nem annyira szerencsés sorsolásnak következhetően így eléggé nehezen megyek. Ez az egyik. A másik, ami most kitalálták, ugye ezt már nagyon meleg van, ez nagyon szép dolog, és akkor így kötelező módon legyen ilyen hidratációs szünet. Úgyhogy most már nem kettő fél idő van, hanem 4 darab negyed. Annyira barmul néz ki ezen a világbajnokságon, mert mindenki lesz volna ennek akkor értelme, hogyha mondjuk tesztelik ez a kupa meccseken, vagy egyéb ilyen dolgokon. Mi volt a terv, hogy továbbfogjon a popcorn, vagy valami hasonló, mert így igazából teljesen széttagolódnak a támadások, széttagolódnak. 45 percet azért ki lehet vinni futbolistáknak. És mi lesz a folytatásban, hogy 10 percenként megáll a meccs, mert pihenni kell. És akkor végén már tényleg a járókeresek fognak futballozni, mert hogy hát akkor mindenkinek kell esélynek. És akkor a sport tényleg nem erről szól, legalábbis ez a sport biztos, hogy nem. Úgyhogy egy kicsikét ilyen egész ilyen nagyon furcsa. A másik, hogy én nagyon-nagyon sokszor mondtam, hogy igen, igazságosnak kell lenni, de hogy mindent varozni kell. Ami szerint még mindig nem nagyon tudom eldönteni, hogy aztán ott a varszobában, ami történik, az mennyire igaz vagy ugye, vagy nem. De ugye azt el kell hinnünk. Biztos, hogy mindenért tagolni kell, így is egyébként általában feltrengenek a szerencsétlen focisták, vagy egyik rúgja föl a másikat, vagy neki megy a másiknak. Láttam ott, aki neki ment a kapunak, tehát hogy így, mi volt a terv. És így igazából az egész meccs, ami a játékról kéne szólni, abban van egyre kevesebb. Egy kicsikét több játékkal, kicsikét fölösleges szabályokból kevesebb, azért jobban lehetne ezt csinálni szerintem. No!

János Endon írja nekem, szia Boriszka! Itt a Bátori Autó szervező vezérkar nélküli munkás serege és Sanyi Jani. A Molukonak a dereka nem javult, így már csak egy kis VD40-et küldenék neki, mert az minden jót a rendelékpályásra így. Hát meg inkább, mint hogy púrhabot küldjél, csak fújjad vele szegényt. Na, köszönjük szépen, nagyon kedveseket észnekem. Szervusztok és jó munkát kívánok Sanyi és Jani. És persze gyógyulás a kollégának.

Nagyon szép, hogy a hőkupola, de azért hétvégkös, hogy tudnánk kibírni nélkül picit. Mindig ilyen panaszkodósak vagyunk, ha meleg van, ha hideg van, meg a kettő között csak akkor rossz. 28 Celsius fokot mérünk, derült az időjárás, és első figyelmet a kettő között csak akkor rossz. 28 Celsius fokot mérünk, derült az időjárás, és első figyelmeztetés van hőségre, csak kánikula vízben panaszokat

A máradó csapadék. Kora reggelre 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben tovább fokozódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 31 és 32 fok között alakul. Egyébként azt tudjátok, hogy a kánikula az miért kánikula? Mert a kiskutya kép, a káni, ugye az a kutya, a kánikula azt jelenti, hogy látszik a kiskutya csillagkép, és általában a legmelegebb napokon ezért van a kánikula elnevezés. Na, most már is tudjátok, a káni is megvan a kutyaszar, de ez most nem ideje. Ma illik, szóval pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, a lapos kutya Canis agressivus maximus. Na, helyenként élnek ezt az észak-észak-nyugati szél, a hajnali órákban jön a felfésülés, egy picit azért, továbbra sem jön viszont enyhülés, a csúcsú mérséket 33-38 fok, szombaton sem marad nagyon sok fellő az égen, hogy eltakarhatná napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik, az UV sugárzás nagyon erős, helyenként meleg szél lehet, elérheti a 40 fokot is a hőmérő higan szála. Ezzel nagyon számoltak, mert elég sok élettani panaszot okozni. Írják is egyébként az orvos meteorológusok, hogy szerdán például nem lesz időjárási front fölöttünk, a kánikula meghatározza a humán meteorológiai helyzetet. Nő az infarktusok és a stroke esélye, bizony az UV sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, helyenként elér az extrém erős fokozatot, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, figyeljünk oda a sok-sok folyadék bevitelről. Közlekedés meteorológia. Szerdán sok napsütésre, kevés felőre számíthatunk, egy-egy jelentéktelen a futószápor, gyenge zivatar csak elvétve délen fordulhat elő, a záporokban átmenetileg romolhatnak a látási viszonyok, a napos időben érdemes vezetés közben napszöveget viselni, a kánikulában tompolnak a reflexeink, megnő a reakcióidó, emiatt vezessünk még körültekintőben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Polnár Péli. Pazsit például ködepes, utifő, csalán például ködepes, gombák magas, a ház szelítgesztények, lólamok is vannak a levegőben, ezek ellen viszont mindenképpen érdemes hát védekezni. A Balcsin nagyon sok napsütés lesz, a toltérségében felhő szinte nem is lesz az égen, többfelé élénk lesz az északi szél, 31-33 fokot méretünk, szintén extrém az UV-sugárzás, nagyon figyeljünk. A hőmérsékleteket fantasztikus, 26 Celsius fokos, úgyhogy az időjárásra nincsen panasz, aki szereti a meleget, de védekezni mindenféleképpen kell az UV-sugárzás ellen. Itt abban az nem él a folytatásban a dal, ez a Let's call.

jön a közlekedési information, 10 óra 34-es Vicsitér szerint az M3-as autópályán a 23-as jelű Magyaród, nem volt a Magyaród, hanem a Magyaród Kenet csomópontja vásáros namény felé vezető elhajtó ágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontba lehet felhajtani az autópályára. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbegy között lassabb haladás, a szakaszos tolódás a számítsatok. A 21-es főúton a Jobbágyi körforgalomnál egy személyautó áramba hajtott, a 19-es kilométernél a 60 felé tartó külső sávot lezárták. Debrecen, figyelem, északi határban kerékpáros verseny miatt ma már reggel 6 órától egészen 18 óráig lezárták a 354-es főutat, a 4-es és a 10-es kilométer között, a forgalmat a 354-es és a 35-ös főút felé Debrecenen keresztül terelik el. Szólannakon a Szent István Tisza hídon dilatáció szerkezetet javítanak, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a főút felé lezárták, jelzőlem irányítja a forgalmat, mindkét irányból túlolásra számítsatok napközben. A 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, szegények, napközben a félfájsz lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban tolódással készüljetek arrafelé. Ne felejtsétek el, nagyon vigyázzatok a melegben, a hőségben közlekedésre, ne hagyjatok senkit az autóban bezárva, még csak egy perce se, és természetesen Boriszkára, meg a szép nagyokra, a csúnya fiúkra, kellekvilágra, mindenkire vigyázni, mert hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindult, vagy esetek óvatosan.

Gyorsan ez jelentés, Kós von Owen-nak Angliában és ott királyságból Kisottó úr a Spitfire-t ajánlja figyelmetekbe. High Street-en az Is It Like-on található. Ő szavait tolmácsolnám. Csordogálnunk oda a Leiszeknek fő utcán és a kanyárdai a bankok között belebotlunk ebbe a kis szépségbe. Nem nagy az egész és konyha sincsen ugyan, de a légkör abszolút kis kocsmai. A középkorú bár majdnem tündéri, a szálló pramen pedig jéghideg. Volt másik 11 sör is csapon külön téblőt hop hűtőben, másik 6-7 éveges 0%-os kommersz rövidek, és volt drukkavalkágy, ez nekek is meg tepető, amit lett. A tévében a foci vévő összefoglalója ment, aláfestettek egy kis játékképzaj, annyira hiányzott, az mondjuk annyira nem, de attól függetlenül mindösszességében szerezhető a Spitfit. Egyébként tényleg látni, hogy mindenféle zászlók vannak itt, én is mondom a VB miatt, de maga a belső tér igénye szerezhető, és hogy elnézem, éppen várta a sok-sok vendéget, hogy jöjjenek szurkolni, úgyhogy mindenkinek a szíves figyelmére kis ott adalat, tehát a Spitfire-t a High Street-en, az Egyesült Királyságban, tudjátok, ma is fogyasszatok, ahogy kell, hát hogy kell,

és a Istvánónak is kellene szétabot kívánok, Erdélyből, Erdő Szent Győrből, családilag. Örülök, hogy itt vagytok velem, mint mindig, hiszen tartsa meg a jó szokásatokat, csak úgy, mint Geringen Norbert úrnak is természetesen, aki ugyanezt a módon szétabot kíván marad veletek, úgyhogy köszönöm szépen, velem vagytok. És ez pedig adunk egy Fenty Finches klasszikus, egy újabb verzió van, jöjjön már is a likétől.

0: grin in the groove. You know men are dogs. So go bark up somebody else's tree. Here, boy. Come and get it. Come and get it. Come and.
1: Na akkor Boriszkóp mindenkinek június 24-ét írunk, kosokkal kezdünk, mint mindig, kedves kos. A Scorpio Hold különleges éles látást ad neked ezen a szerdán, bizony most azonban könnyebben észreveszed a részleteket és gyorsabban átlátod mások szándékait is. Ha őszintén kimondod, amit gondolsz, a válaszok és a megoldások hamarabb érkeznek meg, hát inkább mint a postával, bikáj. A mai nap egy olyan helyzetet hozhat, amelyben mindenki nyertesnek érezheti magát, mint Zsuzsa. Most érdemesnek szavakba önteni a háládat, egy őszinte beszélgetést megerősíteti a kapcsolatodat, és új lendületet adhat közös terveiteknek. Ikrek! Egy aprónak tűnő döntés ma meglepő nagy hatással lett a következő időszakokra, a mai nap segít cselekvésre váltani a felismeréseket, hallgass a belső hangodra, hogy pontosan tudod, merre lenne érdemes indulni. Mondanám, hogy a böfögés az nem az. Rákok, van egy érzés, gondolat vagy személyes történet, amelyet eddig óvatosan őriztél magadban, ha azt hiszed, hogy biztonságos a helyzet, ne félj megnyílni, egy őszinte vallomás vagy nyílt kommunikáció közelebb hozhat valakit hozzád, és olyan támogatást kaphatsz, amire talán nem is számítottál. Oroszlán, egy dolog, a sors, úgy tűnik, most visszaad valamit abból az energiából, amit másokért tettél. Az elmúlt időszakban sokszor te voltál az, aki összefogta a dolgokat, most pedig végre megtapasztalhatod, hogy azt mások is észrevették, engedd meg magadnak, hogy nem mindig neked kelljen mindent terhet egyedül viselni. Persze hozzáteszem halkan, hogy az is dolog, amikor az ember szorgalmas semmit tevés mellett a butasággal is jár. Ez csak úgy eszembe jutott. Szűz! Egy régóta körbe és körbe járó beszélgetés végre elmozdult a holdpontról, egy félreértés tisztázódott, vagy olyan információ kerülhet elő, amely új megvilágít. Ez az helyzetet, használd ki a tisztán látásodat. Mérlegelj! Lehet, de csak lehet, hogy egy ideje nem szívesen néztél szembe bizonyos pénzügyi kérdésekkel, de ma a mai nap arra ösztönöd, hogy végre rendet tegyél a területen, hát azt mérlegelj! Egy költségvetés megtakarítás, vagy régóta vágyott cél kapcsán olyan lehetőséget fedezhetsz fel, ameddig elkerülte a figyelmedet. Skorpió! A hold jegyedbe lép ma, ezért különösen érzékenyen reagálsz mindenre, ami nem őszinte, vagy épp nem hiteles, egy beszélgetés vagy találkozás során végre egyenes válaszokat kaphatsz, ami megkönnyebbülést hoz, és a tisztaság segít abban, hogy maga biztos döntéseket hozzál bizony. Nyilasok! Szokatlanul csendesebb, és befelé forduló nap vár rád, de ez most kifejezetten a javadra válhat, valójában mélyen belül már tudod a választ, csak időre van szükséged ahhoz, hogy elfogadd. Ez is fontos dolog. Bakmin Boriszka, barátság vagy közeli kapcsolat kapcsán kellemes meglepetés érhet, kapcsolat kapcsán milyen jó. Olyan támogatást kapasz valakitől, amire te nem is számítottál, ráadásul kérned sem kell, ilyen nincs az emlékeztet arra, hogy a körülötted levő emberek megbízhatóbbak, figyelmesebbek, mint olyan azt néha értelmezed. A mai nap eseményei megerősíthetik a bizalmadat, vagy fontos személyben mindenféleképpen támaszkodott, mint a támogatást találsz, érdemes elfogadni a segítséget és elismerni, hogy nem minden feladatot kell egyedül megoldani. Bizony, a munkával, a karrierrel vagy hosszabb távú céljaiddal kapcsolatban ma fontos felismerés érkezhet, hirtelen értelmet nyered egy korábbi döntés vagy tapasztalat, amit eddig bizonytalannak érzel, ha megérzése szerint jó irányba haladsz, bíz benne, mert most valóban közelebb kerülhetsz a céljaidhoz. Végül, de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás, a halak horoszkópja, Scorpio Hold különösen harmonikus energiákat küld a jegyednek, ezért a megérzéseid szinte csalhatatlanná válhatnak. Egy régóta foglalkoztató kérdés kapcsán végre kirajzolódhat előtted a nagyobb összefüggés, tisztában láthatod, merre tartasz, a nap segít abban, hogy nagyobb bizalommal tekints jövőre és a saját döntéseidre. Na, de itt a horoszkópról csak a jó fognak megvalósulni, és persze természetesen azokban érdemes hinni, mint ahogy abban is, hogy egészen délig van itt veletek lenni, és ez még mindig a kellemes kis Fanny Fingers Liquid, aztán pedig visszatérnénk még Daniel Horozett dalai, jön mindjárt a Nesére, értem anyám, és egy Bujjá Krimet.

Pontos idő 11 óra 11 perc, az mindegy, sok-sok egyessel. Na de, van itt egy kit érdekes hír is nekünk. Nagyon gondolkodtam, hogy mennyire életszerű az ilyen, mondjuk úgy, akarat, hogy például a kódusok helyett robotkódusok is léteznek, hogy ez mi lehet. Na, a Kínában történik, ott történnek ilyen kiribili dolgok. Hát kérem szépen, mondja, meg a kódusok munkája is veszélybe került, Kínában méreg drága robot kódul az utcán, ez a felütés. Hát azt hitted, hogy a robotok csak a gyári melódat, vagy a boltiradói pozíciót akarják elvenni, esetleg kreatív álmaidat lopják el tőled, és megírek helyette életed regényét. Azért az nem így megy, vagy megfestik a képedet, akkor azért tévedtél. A múlt héten Kínában Szecsuan tartományi utca sarkán is megjelent egy emberszabású robot, letérdett, összetette a kezét, és alázatosan hajlongani kezdett a járók előttnek. Jelenetet egy LED kijelző és egy hangszorot tette teljessé, írja, hogy nincs pénz feltöltése, mindenkit arra kér segíts a villanyszámlába, hogy digitális kódolás minden modern igényt kielégítsen. A robot elé kis tányért is tettek az aprónak, hogy hát tulajdonképpen oda lehessen rakni, és még QR kód is van az adományokhoz. Hát én csak arrébb rúgtam volna egy picit arrébb a kódusoknak a helyébe, nem? Mert azért a robot nem nagyon szokott éhezni. A nemzetközi sajtó szerint a gépet, nem volt annyira olcsó, azt mondja, 16 000 dolláros, azaz közel 6 millió forintos Ani 3G1 modellként azonosítottak, ami azért felvet néhány kérdést ugye a tulajdonosítási modelljével kapcsolatban. Hát kérem szépen, hát a jelenség nem teljesen új, Kínában az utóbbi időben megszaporodtak ugye a humanoid robotok közszereplései, nyilván ez reklámnak van benne, ugye a malőrök azért még előfordultak, összesik a tánc közben a robot, meg harcvezeti rutin nem nagyon van benne, meg ilyenek. Hát ezzel nincsen nagyon gond, csak mondjuk én egy picit azt gondolom, hogy nagyon sok kódus azért kódul, pláne Kínában, hogy nincsenek kevesen, hogy hát meg tudjon élni, vagy legalábbis ne halljon éhen, és akkor egy ilyen robot, amikor megjelenik, akkor egy picit relativizálja ezt a dolgot. Tehát azért azt gondolom, hogy egy picit lehet lenni jobban. Az, aki ezt kitalálta, bármennyire jó startup, azért egy picit bele kéne gondolni valakinek. Ezért az érzelmét kicsit megsérti. Tehát inkább azt a pénzt adta volna a támogatástok, és a robotot akár segítőként, akár másként is lehetne értelmezni, én szerintem sokkal nagyobb népszerűségnek örvendene, de ez csak az én véleményem.

0: mert változatosan szép az élet. Neked zenélünk!
1: Akarsz a folytatásban, ez pedig már a Set Me Trimmed Out.

Molnár Gábornak is kellemes szétnapot kívánok! Jó napot, Boris Kocsmét, Paksol, hallgatunk téged Sándorral, és a melegben dolgozunk, mint más is, persze. Kitartás nektek a nagy-nagy hőségben. Születtek a paksi hapsik, mit szólt ez, most találtam ki. Egy kis dolgtalában is libretto után. Alex Warren jön. Ez már a Fever Dream.

ahogy nőnek a telefonok, ugye egyre nagyobbak az ilyen tálba telefonok, úgy csökkennek a méretek különböző élhetéshez. Ilyen például, ez nem csak olyan érdekességre hívnám fel a figyelmet, de egyre inkább elterjednek például a kapszula hotelek, mert milyen? Hát első oldalásra nem hangzik túl csábítom, egy hotel, ahol nem szobát használom, egy ágyméretű kapszulát, nincs saját fürdő, nincs nagy ablak, nincs fotel, íróasztal, vagy szállodai romantika, van viszont egy saját zárlató alvó fülke, matrac, világítás, töltési lehetőség, csendesebb környezet, és jó esetben sokkal alacsonyabb ár, hát klausztrofóbiásokat kíméljék szerintem. A kapszula hotelek éppen ezért kerültek újra repertoárba, ami korábban egyébként japánhoz kötődő, mert ők csináltak meg, hát próbáltak elviselni így az életükben, a városi furcsaságnak tűnt, ma már megtalálható Londonban, Párizsban, Brüsszelben, vagy más európai nagyvárosokban is egyre ismerősebb szállásforma lehet. A kapszula hotelek történet egyébként tényleg Japánban kezdődött, az első ilyen szállodát 1979-ben nyitották meg Oszakában, és a lényege volt, kis helyen viszonylag olcsón, gyorsan tudjál aludni egyet, az eredeti célközönség nem feltétlenül turistákból áll, csak azért tegyük azt hozzá, hogy mekkorák a japánok, nem? Tehát nem feltétlenül a mi méretünk az egy kapszula, hát akkor, hogyha viszünk magunkkal utána, amelyre megyünk, nem tudjuk magunkról levenni. Nagyon sok japán kapszula hotel a későn végző irodai dolgozóknak, az utolsó vonatot legkésső városi ingázóknak, vagy azoknak kínált praktikus megoldást, akiknek csak néhány órányi alvásra volt szükségük. A modell egyszerű, a vendég nem teljes szobát bérel, hanem egy saját fekvőt. Ugye ezt régen ágyajárásnak mondták. A fürdő, a mosdó, a csomagmegőrző, nem egy sok más szolgáltatás közös térben van, cserébe ugye az ár alacsonyabb, a helyszín gyakran nagyon központi, és a rendszer kifejezetten hatékony. Egyébként nem mindenkinek jó választás, ugye tényleg is, amit előbb említettem, hogy akik lassan hobbiára hajlamos, rosszul viseli az ablak nélküli tereket, vagy fontos neki, hogy teljesen saját fürdője, vagy nagyon mozgástelen legyen, az nem fogja szeretni. A közös terek miatt is azt számít, mennyire kultúráltak ugye a többi vendégek, mennyire jó a szellőzés, mennyire tiszta a fürdő, és milyen szabályok vannak a zajra, csomagokra, éjszakai érkezésre. A jó kapszula hotel nem attól működik, hogy kicsi, hanem attól, hogy nagyon pontosan megszervezett, ha a check-in gyors, a fürdők tiszták, a kapszula jól szellőzik, és a zajt sikerül ugye kordában tartani, nem úgy, akkor meglepően kényelmes lett, de ha ezek hiányoznak, akkor könnyen lehet kellemetlen élmény pénzért. Hát nem tudom, remélem azért nem ez lesz a trendi, hogy ilyen kapszula hotelek jönnek, mert azért a fölbolygónk elég kicsit még nagy.

Megbízom, hogy indul nem egy kapszula a hotelből. Írdenek is kellemes szép nyári napot kívánok. Itt a Super DJ Nightban a Boriszkát halljátok. Jaj, veszem magunk 06-7195-95-995-ös. És ha van egy Boriszkás hívó, azt csak a telefonom csörög, az a 06-32-15-48-07. Rupisám!

No, ez persze nem is szól a felvétel. Addig mondanám az Ivánokat, tessék nagyon-nagyon jól megköszönteni, mert kívánja az Iván a köszöntést, persze. A régi magyar Ivános lövődés egyébként, az Iván az orosz eredetű jelentése pedig akár lehet. Isten kegyelmes, nagyon boldogat, kedves Ivánok. Vannak érdekes másodok, az ünnepünk, Héla Perenna bajnok, az is név, Józsa, és természetesen mindenkinek ünnep születésnapja van, annak nagyon boldog szülcsenapcsit kívánunk. Holnap egyébként a Vilmosok ünneplik a névnapjukat, nekik is boldogságos névnapot kívánunk előre is.

mindenki dolgozik, ugye? Szokták mondani, kinek mi a munkája. Everybody's working at it! Köszönjük szépen, viszont én nem mixen a folytatásban. Én viszont köszönjük szépen, jön már is a Bloom!

a barátnőm 26 éve tartjuk szentében Makeda náli napforduló ünnepét náli. Jó volt az Y-ban. 86 éve született Vittorio Storaro, olasz támadású Oscar díjas operatőr, az utolsó kínai császár, a dűne vagy a taxi hozzá kötető, 640 éve született kapisztrán Szent János itali hittolog, inkvizitor, a magyar keresztes sereg toborzója. Mezitláb járt egyébként, kérdjétek el. 76 éve született az Alfa Romeo márka, 96 éve született Claude Cabral, francia filmrendező, színész, forgatókönyvíró, francia új hullám egyik elindítója, a fivérek szerzője. 94 éve született Vámos Magda, divattervező, divatbemutató, műsorvezető, újságíró, a Magyar Divat Szövetség örökös elnöke. Azt mondja, 79 éve született Helena Bondrácskova, cseh énekesnő, színésznő, 76 éves ma, kedvencem Tolvas Szolcsvai László művész úr, zeneszerző az a művész, jó egészséget neki, 73 éves ma, Révés Sándor a kölyök, hát még mindig kölyök, aki a generális a piramisítések énekese többiekében, és 55 éves ma, szintén milyen durva, hogy megy az idő, Mencel Gabi, a Bonanza Banza együttes billentyűse, hát Gabesz, neked is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, mi pedig fújjon még a szél egy kis kellemes kis megoldással, ez már is a Bagosiba dőlt, és Beli barátom remixe.

DJ Belirizván! Magasi Badasz, főnök szél! Hát ránk jön egy kis szellő, meg se leszdülnek az ágak, barátaim! Itt meg a Bad Bunny-mal rossz nyusziskodunk egy kicsit! Próbálj, hogy elég lenni, no,

0: made a mistake. I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country...
1: Na, míg a medbenék megfejtik a dalt, addig mondanám, hogy ma még hallottról Szatmári Zoltán úr is, úgyhogy érkezik majd a műsorba. Mindenféleképpen érdemes hallgatnotok őt is, meg persze mindannyunkat, hogyha tettek egyébként egészen a szuper dizsirányokban, jó zenék szólnak, ajánlom magamat és magunkat, illetve a kollégákat is, meg a jó zenéket is szíves figyelmetekbe. Itt pedig Kettővel és Onnan jön a Turn the Lights Off már. Utolsó 10 percben értem, de azért maradjatok velem addig.

Köszönöm, hogy a mai zárónalban, hölgyek, urak! Két hibus felvétel jöjjön, a The Hill. Most természetesen megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem, hogy Isten tartsa meg a jó szokásokat. Köszönöm, mielőbb a vérkezem, de is kellemesen szép szerdát mindannyiatoknak. Jöjjetek sok vajadékot, és ne égetek meg a napon. Szavaztak!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Wow.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiír a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

I'm gonna

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió. Van más?

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: The station with the
5: best
4: music.
6: Best music.
7: I love the music.
4: Super DJ Rádió.
8: Kattanj ránk!
9: Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Ez a Super DJ Rádió.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station.
5: Super DJ Radio.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Fergeteges Ace of Mace muzsika a Super DJ rádióban, itt pedig Dreamer. Egy igazán különleges és nem túl sűrű adás történt, ugyanis akik Dr. Tomot várták, sajnos Tomnak bizony-bizony dolga akadt, nem ért volna ide időbe az adásba, ezért azt kérte, hogy valaki ezt az műsoridőt is töltse ki, és hát én megmondom nektek őszintén, hogy inkább most a szobában vagyok el, mint mondjuk a jó kis 30x fokban esetleg mást míveljek, úgyhogy ez a ti szerencsétek, hogy így egy jött egy élő műsor nektek a Retrobox személyében, mondhatnánk is, hogy a Retrobox képében. Egyébként a Viber, ami elérhető továbbra is, plusz 36745959995, nyugodtan jöhetnek az írások, ahogy jött is már, ugye felé lett akár a Retrobox csoport, akár a kedves egyedi hallgatók. A Retrobox csoportban egyébként ugye itt van velünk mindjárt, hogyha sikerül, Józsi és Gábor jelen pillanatban, ugye őket köszöntöttem a jó reggeltel, illetve aki még köszönt ezen kívül, Mazsi, és természetesen István, azaz az is a család, hamarosan remélem kapok valami egyéb szóbeli figyelmeztetést is. Addig pedig, hát ugye a hétfői napon egy kicsit más volt a hangvétel, akik itt voltak hétfőn, azok hallhatták, ma megint egy kicsit más lesz, de ez pont így kerek.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Uzzex Unoicis, vagy U96, mondhatnánk így, Love is no color. És hát 10 perc telt el, de az üzenetek jönnek folyamatosan a Viberre, aminek nagyon-nagyon örülök. Például Enzsike üzenete: szia kedves Dreamer, sziasztok szuperek, Enzsike jelen, mint mindig, gyönyörű szép délutánt és kora estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Jó adás, plusz csika, Enzsike. Na jó van, nem tudom, hogy mit csinálsz, remélem, hogy chillezel, vagy valamilyen jó hangulatban vagy, kedves Enzsike. És akkor a Retrobox csoportban pedig Józsi reagált: én is klímás irodában vagyok, kb. Fél óra, aztán feljes a medencébe. Ó, te ezt nagyon tudod és nagyon bírod, ez teljesen jó is. Az előbb elfelejtettem Gábornak az üzenetét nézni. Szép napokat kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a Szuperen szabadszállásról, jelentkezem most már. Hát Gábor, az üzeneteidet elnézve jössz, mész, van ahol Pakson vagy, van ahol itt, van ahol ott, de én örülök, hogy itt vagy velünk, úgyhogy maradj is itt nekünk. És akkor István: természetesen kedves Dreamer, üdvnék el innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isi család örül a meglepinek, és persze, hogy neked is, nálunk is nyitva van még a kapu. Hello Zoltán, hello Debrecen, és oda neki. Na hova? Mindjárt meglátjuk, hogy hova, de előtte jön egy kicsit érzelmesebb felvétel, ritkán szokott lenni, mindig pörgünk itt a Super DJ Rádió, mindig tekerni kell, mindig benne kell lenni a feelingbe, az extázisba, nem, a Retroboxban nem. Whitney Houston és a filmzene, a nagyon nagyszerű I Will Always Love You.

Pedig annak idején kedves Gábor a diszkóban is úgy volt, hogy ment jó néhány gyorsabb zene, aztán 2-3 lassúzni, ahol lassúzni is lehetett, és nagyon jó dolog az, és abban teljesen igazad van, hogy Whitney Houstonnak nagyon-nagyon szép hangja van. Sőt, most ha visszagondolok itt az elejére, lehet, hogy Mazsi üzenetét is elfelejtettem, mert hogy ő is írta egyébként, hogy szép délután, szuper adást kívánok neked, Dreamer, és hogy jó a kezdés, ugye ez volt az Ace of Base. Na, akkor ezt is biztosan letudtam, inkább kétszer, mint egyszer se. És akkor jöjjön egy olyan dal a folytatásban, amely két határtalan fiataltól származott, akkor éppen megjelentek, és hát szerintem már nagyon kevesen emlékeznek erre a dalra, de most elemenítsük fel, itt viszont akkor szépen lassan elindulhat a pörgés.

1992-ben ilyen volt tehát a Magic Friend és a Two Unlimited, még mindig a Super DJ Rádiót halljátok, és hát ilyen volt tehát a Magic Friend és a Two Unlimited, még mindig

lopjátok, locsancsátok, nehogy kiöntsétek. Igen, így. Szóval nehogy kiöntsétek a következő felvételnél azt az itókát, hiszen egy kicsit pattogni fogunk, még mindig a múltban egy kicsikét itt evezünk, jegyünk jobbra és balra.

Remélem senkinél nem történt semmilyen személyi sérülés az ugrálás következtében, és minden a helyén maradt. Ezzel kapcsolatban kaptam információt Mazsitól, amit meg is fogok osztani. Mekkora zene volt annó, kezdte az írását, az egyik srác azóta, ha jól tudom, akkor meghalt. Pontosan itt van előttem, igen, sajnos teljesen igazad van, Chris Kelly-ről van szó, tehát ő az, aki már sajnos nincsen köztünk. 1978. augusztus 11-én született, és 2013. május 1-én hagyott itt minket ez a fiatalember, hát még akkor nagyon fiatal volt. De ennek ellenére a zene az sosem múlik el, az itt lesz velünk, és állandóan ugyanúgy, ahogy a következő egyik előadó sincs már közöttünk sajnos. Ez a zene viszont szerintem fantasztikus, és ha úgy nézzük, talán egy kicsit pörgős is lesz, tehát ez mindig nézőpont kérdése. Nyugodtan megírhatjátok Viberen +36745 995 995.

0: A Roxette úgy döntött, hogy egy kicsit keresztezi magát Chris Cross-szal, Jump Jump. Nem tudom, hogy miért volt velünk, hogy egy kicsit ugráltak, na nem baj, ettől függetlenül egy nagyon-nagyon jó kis dal forgott itt velünk, és hát ugye Mary Annette-ről volt szó, és ez itt van, így van, sajnos ő sincsen már közöttünk. Az élet viszont megy tovább, például Csabiéknál is. Csabitól, DJ Csabitól kaptam az üzenetet. Szia Zoltán, nem fáj Zoltán? Kellemes rádiózás mindenkinek, én mára végeztem. Klíma nincs jobb egy jó kis betonozásnál. Ó, de jó, hogy mondod. Nagyon szép az a kép, amit kaptam tőled. Úgy látom, hogy te is hasonlóan abszolváltad itt a feladatot, mint amit küldtem pár nappal ezelőtt. Úgyhogy gratulálok, jó pihenést kívánok, és hogyha arról van szó, akkor szerintem megérdemled a pisszentést, illetve a következő zenét is.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: A mikrofonnál most Dreamer.

ahogy bubogtam az előbb, Csabi tüsténkedett is, és küldött egy képet. Menő, színes, ha jól látom, színes jégkockákkal már is a gold csúszik beléje. Egészségedre! És nagyon remélem, hogy maradsz még velünk egy kicsit, még amennyire csak teheted. Én azt gondolom, hogy a 90-es évekből kukkantsunk be a magyar dalokhoz is.

0: A Zuga eltalolta nekünk, és most én nagyon kíváncsi lettem volna, a Gessitől meg lehetne kérdezni, hogy vajon ő mondjuk a Volgára, mint folyóra gondolt, esetleg a Volgára, mint dalra, vagy a Volga, mint az autóra, mert hogy az is zúgott, és leginkább azt láttuk, azt gondolom nagyon sokat. A 80-as években, vagy a 80-as évek végén, 90-es évek elején még nagyon-nagyon sok fekete Volgát lehetett látni, meg akár szürkét is. És aztán ők is szépen lassan, ha nem is feledésbe mentek, de egyre kevesebb volt belőlük, ami hadrafogható volt. Na, és a 90-es években Magyarországon milyen dalok voltak még? Hát például a következőt szerettük, de nagyon-nagyon...
1: Ez a Super DJ Rádió.

Például a Filmslágerek magyarul című válogatás kazettán is itt volt ez a dal, és hát nyugodtan megírhatnátok a mindenféle élményeteket azzal kapcsolatban, hogy ezzel a dallal mikor találkoztatok, és vajon mi volt az, amikor találkoztatok ezzel, vajon milyen jellegű volt, ami nyilván, mint úgymond rádióképes üzenetekre gondolok, akár, vagy akár, hogyha nem szeretnétek megírni, azzal sincs különösebb baj. A lényeg az, hogy itt vagytok velünk, és hogy együtt idézzük fel ezeket a jó kis dalokat. Emlékeztek még? Egy jó kis rock felvétel következik. Mr. Big az előadó. És a Do We With You szól a Super DJ Rádióban.

Mr. Big Dalát hallgathattuk meg, 6:45 lesz lassanként, és köszönöm azokat az üzeneteket, amelyel bátorítotok bennünket. Most például Mónika írt nekem Vajkócról, ha jól olvasom. Üdvözlök minden kedves hallgatót, főleg a vajkóci magot, gyermekeimet, unokáromat, páromat, Matyit. Nagyon jók a zenék, itt vagyunk, és együtt idézzük fel a fiatalkori emlékeket. Bizony, hát ezért játszom ezeket a dalokat, hogy tudjunk egy kicsit emlékeket ébreszteni nektek, és hát egy picit abban a pörgős mindennapi forgatagban egy kis megnyugvást, talán egy kis emlékezést, egy kis jó érzést hozzak nektek a kis szívetekbe, és hogyha ezt elérem, és még annak ellenére is, hogy nem biztos, hogy ezt a fajta zenét vártátok, ugye Dr. Tom egy sokkal pörgősebb műsor struktúrát visz, ennek ellenére remélem, hogy ezért nem nehezteltek rám, és akkor jön más, a másik, a következő dal, lassan ugrunk majd egy óriási évben, évszámban, nagyon-nagyon nagyot, de előtte még jön majd hozzánk Mr. Loverman Csaba, mert hogy ezt mindig énekeltük, hogy a Csaba, a Mr. Loverman.

0: Az előadó Shabba Ranks, és ugye őt próbálják megénekelni ebben a dalban, úgy mint Chaba, Mr. Loverman. És akkor két kis vicces pillanatot szeretnénk nektek felidézni. Az egyik, figyelem, a nagy melegre való tekintettel a Retrobox csoportba csak pucéran lehetséges a belépés. Köszönöm szépen. A másik dolog pedig, hogy holnaptól igyatok sok vizet, és ne menjetek a napra délelőtt 11 és november 1 között.
1: Super DJ Rádió. Neked zenét.

Egyébként itt a változás szele, ami fújdogálhat, mondhatnánk azt, hogy most is aktuális, nem csak 1992-ben. Hát én, hogyha visszaemlékszek, akkor egyrészt persze nagyon sok diszkóban biztos, hogy lassú zeneként ez elhangzott, ez a dal. Valamint az is biztos nektek, hogy a városban, ahol élek, van egy, hát akkor régen lengyel piac volt, vagy ruszki piac, egyébként Zsibinek hívják, és abban a Zsibiben biztos vagyok benne, hogy minden árusnál, akik magnót árultak, vagy kazettát, tatkazettát, vagy bármi mást, náluk ez szólt, a Scorpions és a Wind of Change nagy sláger volt. Ahogy megírta Mazsi is, hogy gyönyörű szám, mennyit lassúztam erre annó. És még ezen kívül az előző dalhoz is írt Mazsi, hogy mert úgy hallatszik, hogy azt mondja Csaba, ez éppen olyan, mint a levelet kaptam live. No, és akkor azt írta Gábor egyébként még régebben, hogy ezt jobban kitaláltam volna a tegnapi adásban, gondolom ott a Gergely Róbert környékén írta, illetve azt írta még, hogy oké, de ki lesz olyan bátor, hogy még csoporttagnak már nem kell. Ezt valahogy nem értem, Gábor, lehet, hogy rosszul olvastam. Ezt egy picit fejtsd ki jobban, ameddig kifejted, addig pedig magyarórázunk továbbra is itt a Super DJ Rádióban. 9 perc múlva este 7 óra, vagy délután 7 óra, kinek hogy tetszik jobban.

Easy to remember, ISMC. Gondoltátok volna, hogy az ISMC, aki nem is olyan soká, pedig már úgy pörgött nekünk, hogy It's a Rainy Day, illetve egyéb más nagyon nagyszerű slágerek. Na akkor fossunk neki még egyszer, majdnem azt mondtam, hogy Mazsinak, de nem Mazsinak, hanem ugye Gábornak, amit ír. Tehát ki szeretne bekerülni egy szuper csopiba, a hölgyek, urak? Na ki lesz ez a bátor? Jaj, tehát értem már, tehát hogy lehet, hogy én még beleestem volna, ha ezt a merészséget megtaláljátok. Ott a vesző. Rendben van, Gábor, nagyon szépen köszönöm. Mónika, itt vagyok a háttérben, csak most nálunk gyorsított munka van. Júj, mit jelent ez a gyorsított munka? Remélem, hogy ettől függetlenül azért nem hajtott túl magad. Vigyázz, mert ebben a melegben az nem is annyira jó. És akkor Mazsi még küldött nekem egy üzenetet, de hát ez azt gondolom, hogy nem a rádió műsorba tartozik ez a dolog, úgyhogy szépen haladjunk is tovább. 9 óra, 19 óra lesz néhány másodperc múlva, és akkor nézzünk bele, hogy mi lesz itt a következő napokban. Holnap 2026. 6. hó 25-én csütörtökön 17 órától jön Kukori bácsi, őt követi majd Gabó. Kukori bácsinak a műsora Csűröm Csavarom, Gabóé pedig a Millennium Gru című műsor, aztán egy óra szünet, és utána pedig Kőszegi Gabi lesz itt 22 és 24 óra között Nightlife című műsorra. Aztán gyorsan péntekre ugrunk, 20 órától kezdődik a buli, DJ Simonnal, Private Night, és aztán Kőszegi Gabi is egy újabb éjszakai műszakot vállal be. Majd szombaton jön 16 órától a Resty First Time Vénnel, egészen 18 óráig, aztán Dr. Toma, Dance Doktor jön immár, úgyhogy ők lesznek adásban, és még majd utána DJ Robix-t is hallhatjátok a live sessionnel 2 óra hosszában, 20 és 22 óra között. A vasárnap egy kicsit hasonlóan telik majd, mint szokott, DJ Csabi zenei kavalkád 10 és 12 óra között, azután egy kis szünet, de lehet, hogy ez majd ki lesz töltve, DJ Surci jön majd a színpadra 3 óra hosszában, 15 órától egészen 18 óráig, majd Zsolti egészen 20 óráig 80-as évek High Energy-ével, és Live Man zárja a műsort az On Air című műsorra 20 és 22 óra között. Hát gyorsan ennyit a jövőbeni Super DJ Rádió műsorokról, és megint csak egy érdekes mondat, nem kell ahhoz rossznak lenni, hogy utáljanak, elég hozzá annyi, hogy megmondod az igazat. 210 Könykáspré.

stop. Have a time. Érdekes, hogy mennyire más volt a stílus, mennyire más volt a zene, mennyire más volt a közeg a 90-es években, 1992, vagy 91, teljesen mindegy. És mondtam nektek, hogy ugrunk egy nagyot, egy óriásit majd mindjárt. Előtte viszont azt kérném, hogyha valaki egy kicsikét azt nem szereti, hogy esetleg a vallással viccelnek, egyébként azt szokták mondani, hogy azzal viccelünk, akiket szeretünk, például a rendőrökkel. Szóval, ha vallásos viccet, vallással kapcsolatos viccet nem szeretik, akkor egy picit csukjátok be a fületeket, gyorsan elmesélem, és aztán megy minden tovább. Szóval, Juliska tereget, miután a férje boxer alsóját is felcsipeszelte, és csókolgatni kezdte azt. Arra tekelt a viccel a plébános, megállt, majd odaszólt az asszonynak: ennyi lányom, miért nem inkább a Bibliát csókolgatod a férjed alsója helyett? Mire Juliska így szólt: tudja, plébános úr, ha a Bibliában is az állna, mint ebben szokott, akkor azt is csókolgatnám. No, na, tehát megyünk tovább, mondtam, hogy ugrunk egy óriásit majd mindjárt, előtte gyorsan belekukkantok a Viberekben. Na, azt írt, hogy van kék festék. Aha, 210, van kék festék. És még milyen egyéb más is van vajon. És Mazsitól pedig kaptam egy vicces történetet. Szintén van egy álmom, a 10 legszebb nő között szeretnék lenni. Képzeld, én is, mondta a férfi, aki a nő ölében ül. Hát ez érdekes. Lehet, hogy csak én nem értem most a viccet a melegre való tekintettel, de köszönöm szépen, Mazsi, és akkor haladjunk is. Hello Zoltán, hello Debrecen, és oda neki. Na akkor, hogy legyen azzal a kapuval? A kaput most egyelőre B kell zárni, mert nincsenek megetetve a lovak ahhoz, hogy egészen Erdőszent Györgyig guruljunk. Ettől függetlenül az üzeneteidet és a fényképeidet nagy szeretettel várom. És akkor az ugrás, egy óriási ugrással egészen 1994-be ugrunk. Capella, You Got Let Music, még mindig a Super DJ Rádióban, plusz 36 74 5 95 9 95. Nyugodtan jöhetnek az írások a Viberre.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

És ilyenkor nagyon szeretem, amikor ilyen kis aktívak vagytok, mint például István gyorsan be is dobott két üzenetet, amiből az egyiket most azonnal fel is olvasom. Egy városi diák bosszantani akar egy székely atyafit, bátyám uram, a maga fülei napról napra hosszabbak lesznek. Hát bizony, fiam, kettőnkből ki is telne egy szamár. Dupi-dupi-dupi-du-du, ez pedig Gábornak az egyik kedvence volt, úgyhogy most ezt is felidéztük, hiszen emlékeket ébresztünk itt a Super DJ rádióban, mondhatnám így is, és akkor azt nézem, hogy van esetleg bármi más, amivel szolgálhatnék nektek üzenetek szempontjából, nem szolgálhatok. Egészen pontosan eddig, amikor is György írt nekünk, Hali, szarvas jelen, öcskössel, peca közben hallgatunk, kérhetnénk egy nagy ho-ho-ho horgászt. Hát tudjátok, hogy a Super DJ rádióban nem szabad ilyen mindenféle szélsőséges, változatos zenét játszani, mert általában csak diszkózenék jönnek, régebbiek, újak, pörögnek, forognak, majd meglátom, mit tehetek.

Key 7, come baby come. Na hát nem tudom, hogy ebben vajon mennyire hozott emlékeket nektek ez a nóta, akkoriban nagyon nagyot szólt, ezt tudom nektek mondani, ahogy a következő kis viccességet is. Azt a nők azt a szót, hogy aha, 39 különböző hanglejtéssel tudják mondani, ebből 12 halálos. És akkor Gyuri azt írta, hogy valami mixer van abból is, lehet nem, Marky Mark, Pink Cytle, Joe is lesz majd, most pedig nem menekültök.

Ice White Policy jött Módótól, utána pedig a Sex Bomb Twist. Egy nagyon jó kis táncolható felvétel itt a Super DJ Rádióban. 6-os perccel, 7:30 előtt, és hát ugye a Retroboxban Mónika toplistás, mármint a 1-2 Policáj, és egyébként Gábor is írt, hogy mindig csak ez a Policáj. Gyurinak, illetve az öcsikének pedig ment a nagy ho-ho-ho horgász. Erre még ugye nem jött reagálás, de szerintem lehet, hogy viszi az úszót a hal, és inkább azzal foglalkoznak. No, a beszélő medve a következő történetnek az alapja. Az a hír járja, hogy Székelyföldön találtak egy olyan medvét, ami nem csak beszél, de még az evangélium igéjét is hirdeti. Csodájára járnak a papok oda, hogy a református lelkész bizony kiderítette, hogy a katolikus pap előtte bizony megkeresztelte a medvét, ő is így tesz, másnap a medve zsoltárokat énekelte. Elmegy a rabbi, neki kezd a szert

tartásnak egyszer csak nagy zakatolás hallatszik, rumli, ordítás, kiáltás, véresen, ruháit szépszadva fut a rabbi, kérdezik tőled, hogy mi történt veled, rabbi? Hát, valamit elrontottam, lehet, hogy nem a körülmetéléssel kellett volna kezdeni.

Sorolj fel négy fajta háromszöget, derékszögű háromszög, tompaszögű háromszög, hegyesszögű háromszög, szerelmi háromszög. És képzeljétek el, Viberen György megküldte azt, hogy bizony-bizony kapás volt, méghozzá egy valamilyen hal volt ott a hálóban, és egyébként azt írta, hogy bitte danke. No, hát akkor nagyon örülök, hogy tudtam nektek egy kis örömet okozni. Istvánnak a második számú vicce következik. Fia született a szegény székelynek, örömében végigszalad a falun, és mindenkit meghív, jöjjenek el megnézni a gyereket, aztán ha jöttök, nyugodtan csak rúgjátok be a kaput, teszi hozzá, és miért kellene berúgni a kaput, hogy csodálkozik valaki, nincsen rajta kilincs, hát hogy ne volna, de csak nem fogtok üres kézzel jönni. Na hát menjetek csak, és akkor most jön a horgász csapatnak a második dal, amit nagy szeretettel küldök még hozzá. Prince Idol Joe és Marky Mark, és a United szóljon nekik a Super DJ rádióból, és még sok ilyen kapást, fogást kívánok.

Na és 2 perccel haladtuk meg a 7:30-at, Prince Ital Joe és Marky Mark, és haladunk is tovább a következő felvétellel, előtte egy vicces üzenet, még szerencse, hogy nincs hó, kinek van kedve ebben a melegben havat lapátolni, és mellette szépen megyünk tovább zenékben. A következő dalt, hogyha meghallom, mindig lúdbőrzik a hátam, lábam, mindenféle testrészem, lehet, hogy csak én vagyok így vele.

0: listening to Super DJ Radio!
1: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Radio!

Hívhatnám őket úgy is, hogy Mr. Resident. Up and away, de Mr. Presidentről van szó, és ezt mindenki tudja, ahogyan Mazsi is, és egy nagy táncot lejtett rá. Nagyon szépen köszönöm a reakciót. És Gyuri is írta, hogy köszönjük, ismét volt egy ponty. A Bad Boys búra lehet megint jön valami. Hát ezt majd meglátjuk, hogy befér-e még egy Bad Boys Blue. Az biztos, hogy a folytatásban egy olyan előadó jön, aki már ma dalolt nekünk egy ízit, és remélem, hogy erre is jönnek majd a halacskák. Az ISMC Think About The Way, hagyj, hogy vigye azt az úszót.

Nagyon örülök annak, amikor jönnek a Viber üzenetek, mert lehet bennük lubickolni, mint hal a vízben. Gyuri éppen azt írta, hogy Betya Árjú zenéket nyomat, Jakab szálláson találkozunk. Ezt vegyem most fenyegetésnek. És akkor most egy nagyon furcsa fordulat következik a Retroboxban. Mindjárt meghalljátok, hogy miért.

Apaci. Itt volt velünk Bruno Mars és Rosé. Vajon milyen finom bor lett, vagy milyen finom fröccs lett volna Roséból? Na mindegy, még van egy jó pár percünk, úgyhogy tudunk még zenélni, de jönnek az üzenetek is, mint például ma üzenet, hogy jaj, de szeretem, hogy a pici lánya, hogy éneklés, milyen régen hallottam. Ezen kívül István is írt nekem, szia, jó zenék jönnek, mennek 90-es évek végén a búcsúban, nagy sikítás, bónuszkör, wow! Illetve még Gábor is megírta nekem, hogy apaci, ez a zene, ami nem maradhat ki a retro boxból. Hát van, amikor kimarad, van, amikor nem. Na, és akkor fogjátok meg jól az úszót, hiszen jön Piri. Nálunk Piri egyébként az Erzsébetet is jelentette, vagy a Piroskát. Szóval Piri Young Girl, Piri egy nagyon fiatal lány.

Az éjszaka ritmusa talán marad is itt a Super DJ Rádióban. Én viszont elköszönök tőletek, hiszen a műsoridő lejárt. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki itt volt és üzenetet írt, főleg azoknak, akik egyébként hallgatták a rádiót és nem írtak üzenetet, és mindenképpen szeretném megköszönni Mónikának, Encsinek, Gábornak, DJ Csabinak, Istvánnak, Györgynek, másik Istvánnak, Mazsinak, hogy itt voltak és a műsort előre vitték az üzeneteikkel. Én hétfőn jövök majd, tehát hétfőn 18 órától itt leszek veletek, és nagyon remélem, hogy ez a kis zenés visszatekintő adás azért volt, akinek a ízlését és a tetszését is elnyerte. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jó pihenést kívánok, vagy jó rádióhallgatózás, hiszen jön az Auto DJ-nk. Várlak benneteket továbbra is szeretettel ide a Super DJ Rádióban. Én Szatmári Zoltán, Dreamer voltam. Sziasztok!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Hyper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Super

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió.
7: In the mix. Back to back, beat to beat.
8: Come on, DJ. Hit me with another track.
6: Kattanj ránk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!